0: Zenés reggeli ébresztő a Rádió Morán.
1: Aufstehen leicht gemacht.
2: Rádió Morán, na rani jutri.